leszek tot a csarnadra a nyárt-kenyárt a fagú csíne, hát én megy a sztápló nesem, szóval Ray legyele, mert